0: kinek szene támad van, hogy ő bármilyen mata szerített én fel. No, mi a bele? A fejte gyövete, Saudi, bárkom lászínén, a húza, vagy kinek szene.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.